0: úgysem felelnél.
1: Zenei utazás a Trio Tour Mix-al. Élvezze a sok színűséget. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség honlaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszírtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rádió FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati parlamenti alakulóülés és az ünnepség menetrendje. Kezdődik az érettségi időszak, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Zátonyra futott egy bárka a Franciaország északi partjainál. A balesetben két fiatal nő meghalt, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A csónak 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Április elején két balesetben 6 migráns vesztette életét. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A hammese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

vagy inkább mégse.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és Csehországban. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zené és táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszértnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az afrikai ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: nappal. Trio FM melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a cél.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A rendőrség egy héten át ellenőrzi a teherautó és a buszvezetőket. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emeltszinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön, megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvéért. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Emelkednek az európai autókra kivetett vámok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 000 vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretne az Európai Uniónak. Kezdetét veszi a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján az MTA elnöke köszönti a jelenlevőket, majd a leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön, megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
8: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.
9: A reggel is mellette szól.
10: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

7 óra után járunk pár perccel, köszöntöm a Trigo FM hallgatóit, indítjuk a hétfő reggelt, május 4-e van, a Flóriánok és a Mónikák ma a névnaposok, istenéletes őket, boldog névnapot kívánok. A jelse kedvenceivel, friss információkkal, ez már a reggeli starter, én Pálinka Zsolt vagyok, töltsük együtt a ma reggelt is.

Ez a Trio FM és a reggel is tartár, nézzük milyen időre készülhetünk. A mai nap során zavartalan lesz a napsütés, a déli szél többnyire mérsékelt marad, de néhol megélénkülhet a légmozgás. A reggeli 8 fok után gyorsan melegszik majd a levegő, délutánra már 25 fok körüli csúcsértéket is mérhetünk a térségben. Ami a folytatást illeti, kedden is marad még a meleg, 28 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála, és bár némi fátyol felhőzet megjelenhet, az esernyőkre még nem lesz szükség. Szerdától azonban változékonyabbá válik az idő, megnövekszik a gomoly felhőzet, és délután záporok, zivatarok frissítik fel a levegőt.

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól, aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon, itt is mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyörgy térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nézzük meg, mit ír a hétindító horoszkópa. Kosok ma szinte szárnyalnak a együket támogató energiáknak köszönhetően. Ha eddig halogattak valamilyen feladatot, most érdemes a kezükbe venni az irányítást, mert zseniális megoldások juthatnak az eszükbe. A bikák számára szerencsés fordulatokat ígérnek a fényszögek, figyeljenek az apró jelekre és a környezetük megjegyzéseire, mert fontos felismeréseket kaphatnak. Az ikrekre nagyon hatékony napvár, azonban érdemes óvatosan kezelniük a bizalmas információkat, csak azt osszák meg másokkal, ami később nem okozhat kellemetlenséget. A rákok ma rendkívül erősnek és eltökéltnek érezhetik magukat, így áttörést érhetnek el a hosszú távú terveikben. Arra azonban figyeljenek, hogy ne legyenek türelmetlenek a munkatársaikkal. Az oroszlánoknak rengeteg dolguk akadhat a mai napon, de váratlan segítséget kapnak hozzá, ami pozitív csalódást okoz majd egy ismerősükkel kapcsolatban. Végül a szüzek ma különösen erős megérzéseket támaszkodhatnak, most képesek egyszerre figyelni a részletekre és a nagy egészre is, ami segít a jó döntések meghozatalában, mind az üzleti életben, mind pedig a magánéletben. A többi csillagéggyel folytatjuk hamarosan.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Reggeli starter itt a Trio FM-en, folytatjuk a horoszkóp összeállításunkat. A mérlegek ma úgy éreztetik, hogy végre jó helyen vannak a legjobb időben. Valószínűleg egy olyan esemény történik meg önökkel, amire már régóta készülnek, és a sors megteszi most azt a lépést, amire eddig nem volt bátorságuk. A skorpiók jelentős részeredményt érhetnek el egy fontos ügyben, és sikerül olyan megoldást találniuk, amivel minden érintett elégedett lesz. A nyilasok kisugárzása ma egyszerűen lehengerlő, így senki nem tud versenyre kelni önökkel, a párkapcsolatukban viszont szükségük lesz némi taktikára az őszinteség mellé. A bakok hallgassanak a megérzéseikre hétfőn, mert hamar beigazolódik, hogy igazuk volt egy fontos kérdésben, ha pedig élénk álmaik voltak az éjjel, érdemes elgondolkodniuk azok üzenetén. A vízöntők érdekes és pozitív élményekre számíthatnak, mert még a feszültebb helyeken is barátságos légkör fogadja önöket, így remek alkalmuk nyílik a régi viták tisztázására. A halakét szülötteinek pedig azt írja a horoszkóp, hogy mára időzítsék a hivatalos ügyeiket vagy a nagyobb bevásárlásokat. Ma kifejezetten szerencsések lesznek a pénzügyi tranzakcióban, és jó üzleteket köthetnek. Ez volt a hétindító horoszkópunk itt a Tri. Ez volt a horoszkópunk május 4-ére hétfőre. Szép és eredményes napot, hetet kívánok mindenkinek!

0: Pharrell Williams slágere után pedig a legfrissebb hírekkel folytatjuk itt a Trio FM-en, másodperceken belül 8 óra, kapcsoljuk az MT Hír szolgálatot. Egy vanevúli kiválóság bekészítve, az All Right Moves nyitja a következő 60 percet itt a Trio FM reggeli starterében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos, száraz időre számíthatunk, ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Hangsúlyozta, London az Európai Politikai Közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. A találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett BB-ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a BB-ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban, az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
8: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél, napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Mamut Festékcentrum, a szigetelés szállítója.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
1: indul a reggel.
4: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jazzbereimből 9 percen volt 8 óra. Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk is a napindító összeállításunkat, én Pálinkás Zsolt vagyok. Nézzük meg, hogy kik ünnepelnek a mai napon. A Mónikákat és a Flóriánokat köszöntjük névnapjukon. A Flórián név latin eredetű jelentése virágos vagy virágzó, a Mónika névnek pedig többféle magyarázata is létezik. A görögök szerint magányos, egyedül élő hölgyet jelent, a latin eredet szerint pedig intő, figyelmeztető vagy tanító, míg a kartágói punygyökerek alapján istennő a jelentése. Sok szeretettel köszöntöm ünnepeltjeinket, a következő dal nekik szól.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Ahogy már említettem, a mai napon május 4-én a Flóriánokat ünnepeljük, ez a nép pedig elválaszthatatlanul összefonódott a tűzoltók hivatásával. Szent Flórián alakja a keresztény kultúrában a tűztől való rettegés ellensúlyozására született meg. A történeti kutatások szerint Flórián a 3. században élt a mai Ausztria területén. Katonacsalád gyermekeként bátor és fegyelmezett emberré vált, aki gyors karriert futott be a hadseregben. Később azonban megismerte Krisztus tanításait, és a humanista érzelmű tiszt képtelen volt részt venni a keresztények üldözésében. Elhagyta a hadsereget, és Lorcs vidékén telepedett le, ahol a városi tanács előjárója és a tűzoltó legénység kapitánya lett. Végül hite és bajtársai miatt vállalta a mártír halált 304. május 4-én. Szent Flórián kultusza a 15. században érkezett meg hazánkba, általában római katonaként ábrázolják, amint egy vizes edénnyel oltja egy lakóház tüzét. 1991 óta Magyarországon május 4-e az országos tűzoltónap, ezen a reggelen tehát nem csak a Flóriánokat köszöntjük, hanem tisztelettel adózunk a tűzoltók áldozatos munkáját.

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon. Itt és mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyörgy térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rossz Vér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rossz Vér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
4: Tényleg? És megéri elmenni?
3: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
4: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
3: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
4: Ez tetszik.
3: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
4: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
3: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
0: Ez volt a reklám.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli starter.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója. Nézzük, minden történt a múltban ezen a napon, május 4-én. Kezdjük egy világszerte népszerű évfordulóval, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars nap. 15 éve indult útjára ez a kezdeményezés, a dátum választása pedig egy angol szójátéknak köszönhető, ami pont úgy hangzik, mint a filmekből jól ismert, az erő legyen veled mondat. A sport és a zenevilága is tartogat érdekességeket. Már a 101 éve született Buzánszky Jenő, az aranycsapat legendás hátvédje, aki az 1952-es Helsinki olimpián is aranyat nyert. 371 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Bartolom Cristofori, akinek a zongora feltalálását köszönhetjük. Szintén ma ünnepelnénk a 96 éves Kárpáti József orgonaművészt, aki a hazai zeneiskolai orgonatanítás alapítója volt. Ma lenne 97 éves a felejthetetlen Audrey Hepburn, és ma ünnepli 86. születésnapját Robin Cook, az orvosi krimik világhírű mestere. A hazai művészvilágból pedig nagy szeretettel köszöntjük a Jászai Mari díjas Igó Évát és a 87. születésnapját ünneplő Huszti Pétert.
1: Jó FM. A Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Most egy fontos felhívással fordulok a jászfényszarúi hallgatóinkhoz, hiszen véradásra várják önöket a településen. Az eseménynek a Papkastély ad majd otthont a Szabadság út 77 szám alatt. Május 7-én csütörtökön déltől egészen délután 5 óráig várják az önzetlen segítőket. A szervezők kérik, hogy a regisztrációhoz feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat is. Ne feledjék, hogy mindig van valaki, akinek szüksége van a vérre a gyógyuláshoz. Az önök segítsége életet menthet. Véradás tehát május 7-én Jászfényszarún, a Papkastélyban a Szabadság út 77 szám alatt, déltől egészen délután 5 óráig.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM játszverényből, bízom benne, hogy kellemesen telik a hétfő délőttjük, a ajánlság kedvencei szólnak majd a következő órában is, azonban most a friss információkai. A főszerep kapcsoljuk az MT Hír szolgálatot. A dán pop énekesnő Nabia egyik legismertebb slágerét, a Mind the Gap című szerzeményt választottam a következő óránk nyitódalaként, íme egy kis ízelítő belőle.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
4: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket egy osztrák cégnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik a tavasz érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A következő hetekben 1170 helyszínen összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettek. Haditengerészeti kísérletet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Bubihusi üzlete. Bubihusi, ahol a jó árak és a jó minőség várja.
4: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Bubihusi üzlete. Bubihusi, ahol a jó árak és a jó minőség várja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok, én Pálinkás Zsolt vagyok, ez továbbra is a reggeli starter, a napindítónk május 4-én hétfőn. A következő percekben olyan előadókkal találkoztatnak, mint Olivia Dean, a Counting Crows, valamint a Jonas Brothers. Velük folytatjuk, lesznek még programajánlataim, és a sporthíreket is megosztom önökkel hamarosan.
2: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
4: I could be the-

Ez a Trio FM Jászberényből, sporttal folytatjuk, sajnos nem sikerült a javítás a jászberényi kosárlabdázóknak, így búcsúzniuk kell a rájátszás további küzdelmeitől. A férfi NB1/B 9. és 12. helyért folyó párharcban a jászberényi KSE 2-0-es összesítéssel maradt a Ruhavasas Akadémia együttesével szemben. A sorozat első mérkőzésén a hazai pályán játszó berényiek 73-79 arányú vereséget szenvedtek, amivel rögtön el is vesztették a pályaelőnyüket. Ezen az összecsapáson Csaba György és

0: Német Ákos 13-13 pontot szerzett, de a sérült James Kinney hiánya és a 24 napos mérkőzés szünet rányomta a bélyegét a teljesítményre. Sajnos a vasárnapi budapesti visszavágón sem jött össze a bravúr, a Vasas ugyanis a második meccset is megnyerte, és ezzel tovább is jutott. Szarvas Gábor vezetőedzője elmondta, hogy a csapat mentálisan teljesen elfogyott a párharc végére, és az eddig kulcsembernek számító játékosok közül többen nem tudtak érdemben hozzátenni a játékhoz. A szakember kiemelte az ellenfél 17 éves irányítóját is, aki egymaga annyi gólpasszt osztott ki, mint a teljes Jászberény csapat. A fiúk azonban nem csüggednek, dolgoznak tovább, és készülnek a következő feladatokra. Hajrá Jékelse, hajrá Jászberény!
1: Rio FM, melletted szól!

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól, aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon, itt és mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyőr térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyőr-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Reggeli Starter.

0: Egy friss közlekedési információval folytatjuk. Baleset történt ma reggel 8:30 a 31-es főúton. Két személyautó ütközött össze egy utoléréses balesetben Szent Mártonkáta és Nagykáta között az 58-as kilométernél. A műszaki mentés már zajlik, a főút érintett szakaszán forgalmi fennakadásokra kell számítani.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: 4 közlekedési baleset is történt a Jászkunságban rövid idő alatt. 30 gyógyvízzel Jásznagykun-Szolnok az ország fürdő paradicsoma lett, még Zalát is sikerült lekörözni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. 4 közlekedési baleset is történt Jásznagykun-Szolnok vármegyében. Vasárnap délelőtt 3 autó karambolozott a 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között. Az autókban összesen 4 utaztak a járművek közül, az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. Vasárnap délután 5 ember szenvedett közlekedési balesetet Törökszent Miklóson egy útkereszteződésben. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltó egységet riasztották, melynek munkatársai áramtalanították az autókat. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Árokba csapódott egy autó Besenyszög és Palotás puszta között a 32-25-ös úton. A 3 utas közül, akik a járműben utaztak, 2 a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd áramtalanították a bajba került autót. 3-as karambol miatt puszta monostorra riasztották a tűzoltókat. Ott, a 32-es főúton, a 17-es kilométer szelvénynél egy autó az árokba is borult. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, valamint egy utas is beszorult, akit a jászberényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. Jásznagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a Jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszöllő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakar. Jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Dr. Samuel Hahnemann tiszteletére hazánkban 3 homeopátiás szervezet, a Magyar Homeopátia Orvosi Egyesület együttműködésében, a Terápia Natura Alapítvánnyal és a Homeoterápiás Gyógyművészeti Társasággal rangos vándordíjat alapított. Az elismerést azon szakemberek kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek vagy végeztek a homeopátia területén és elkötelezetten szolgálják a gyógyítás ügyét. Az idei évben is ünnepélyes keretek között a fővárosban került sor a díjak átadására, posztumusz díjjal ismerték el a munkáját a közelmúltban elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő dr. Ördög János jászberényi szülész nőgyógyász homeopátiás orvosnak a holisztikus integratív gyógyászatban, illetve a szülészet nőgyógyászat és a holisztikus családtervezés terén végzett példamutató, emberközpontú homeopátiás munkásságáért. Bicikli lopás történt a napokban a Jászapáti vasútállomáson. A tulajdonosa lopást bejelentette a rendőrségen, valamint jelezte a közterület felügyelet felé is, bízva abban, hogy előkerül az eltűnt kerékpár. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai gyalogos járőrszolgálat közben figyeltek fel a leírásnak megfelelő kerékpárra, majd azonnal értesítették a rendőrséget. A lopott kerékpár rövid időn belül visszakerült jogos tulajdonosához. A közterület felügyelet felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az értékeik védelme érdekében használjanak megfelelő lakatot, gyanús eset észlelésekor pedig értesítsék a hatóságokat. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában 2 mérkőzést is játszott a Vasas Akadémiával a hétvégén. Az elsőn 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán, vasárnap pedig a fővárosban játszottak, ahol szintén alulmaradtak, így a 2 győztes mérkőzésig tartó párharcot a fővárosiak nyerték. A JKS-e a 11. helyért játszhat majd. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli délkeleti szele többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A reggel is mellette szól. Trio FM, reggel is starter.

0: Le chiens que j'aime là, d'un homme qui a tout à fait.
1: Ez a Trio FM Jászberényből fontos figyelmeztetést adott ki a Magyar Nemzeti Bank, amire érdemes odafigyelni, mert sajnos egy arcátlan módszerekkel próbálkoznak a csalók. A legújabb trükk az, hogy kifejezetten azokat keresik meg, akiket korábban már egyszer becsaptak hamis befektetésekkel. A hívók a Magyar Nemzeti Bank vagy a pénzügyi békéltető testület nevében jelentkeznek, és azt ígérik, hogy segítenek visszaszerezni az elveszített összeget. A csapda pedig ott van, hogy a kárpótlás feltételeként adók vagy ügyintézési díjak előzetes átutalását kérik. Fontos tudni, hogy sem a jegybank, sem pedig az adóhatóság nem kéri ilyet telefonon, és nincs is jogkörük arra, hogy bűncselekményekből származó pénzeket szerezzenek vissza. Ha ilyen hívást kapnának, ne dőjenek be a hivatalosnak tűnő irodai háttérzajnak vagy a meggyőző stílusnak, azonnal szakítsák meg a vonalat, és semmiképpen ne utaljanak pénzt. A legbiztonságosabb, ha ilyenkor haladéktalanul értesítjük a rendőrséget.

Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek! Nem sokára 10 óra folytatjuk a legfrissebb hírekkel, előtte még Will Smith zenél nekünk itt a Men in Black 1997-ből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Drágám, szeretsz?
3: Igen.
2: Kérdezhetek valamit?
3: Igen.
2: Elveszel feleségül?
3: Így, mi?
2: Mert én már meg is néztem a karikagyűrűket a bordás óra és ékszerüzletben, és van egy és több színű, köves vagy kő nélküli tükörfényes, sejemmat, jégvirágos mat, gyémántvésett, belegravírozzák a nevünk, telerakják gyémánttal!
3: Jó, elveszlek! Menjünk be a bordás óra és ékszerüzletbe, és válasszuk ki szerelmünk jelképét.
4: Bordás óra és ékszer Jászberényben, az Apponyi tér 7 szám alatt.
3: Én tuti feketét választok.
5: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a Jászberényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Ádi büfé. Jászberény. Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos száraz időre számíthatunk, módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Már sokan nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettek. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, a vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegséget hantavírus okozhatta, amely főleg a rágcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség az utakon. A többi között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes árok szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldi tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio FM a Jászság Rádiója. 10 óra múlt, köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. Ezen a héten május 6-án Jászberény a Jászkun Redemció 281. évfordulójáról emlékezik meg. Ez a nap nem csak történelmünk fontos mérföldköve, hanem a közösségünk összetartozásának és a szabadság iránti elkötelezettségünk jelképe is. Az ünnepi programsorozat május 6-án délután 3 órakor kezdődik. Addig is érdemes ellátogatni itt Jászberényben a Rumliba, ahol a mai naptól, azaz május 4-től egészen 17-ig az Átöltözés című kiállítás várja az érdeklődőket. A tárlat különlegessége, hogy a hagyomány jegyében népviseleti elemeket és modern dizájn megoldásokat mutat be. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, révén Léni dalát hozom, ez a Love Me Now.

0: Ez a Jesseg rádiója a Trio FM-be, köszöntött a jó idő, szívesen mennek kirándulni a családok a szabadba, azonban ennek vannak árnyoldalai is, különösen az erdőbe látogatóknak kell elővigyázatosnak lenniük, hiszen jelentősen megnőtt a kullancsok száma az enyhát élnek köszönhetően. Hogy mit is kell tennünk a kullancsípés ellen, és hogyan védekezhetünk ellene, már is kiderül. A kullancs egy apró, de rendkívül szívós vérszívó, melynek hazánkban mintegy 20 fajtája él. Bár nem minden fajta terjeszt betegséget, és azok közül, amelyik terjeszt, nem mindegyik példány fertőzött, de azért jobb az elővigyázatosság. A kullancs ugyanis két emberre veszélyes fertőzést, a vírusos agybelőgyulladást és a Lyme-kór terjeszti. Téves elképzelés, hogy kullanccsal csak erdőben sétálva alkathatunk össze, bár szereti az erdők, folyók, tavak melletti ligetes részeket, illetve a tölgyerdőket. Sajnos manapság a kertünkből is összeszedhetjük az aprócska élősködőt. A kullancsípés elkerülésének érdekében tisztában kell lenni azzal, hogy milyen viszonyokat kedvel a kullancs. A vérszívó irtózik a közvetlen napfénytől. Az is gyakori tévhit, hogy a kullancs ugrik, valójában rájti magát áldozatára, majd a testén felmászó olyan helyet keres, ahol a vékony bőr ideális terep a vérszíváshoz. A kullancs a fertőzést a testnedveivel tudja átadni, a szívóormányon csak elenyésző számú kórokozó található. Minél több ideje tartózkodik a kullancs a bőrben, annál nagyobb az esélye rá, hogy fertőzés továbbadhat. Éppen ezért fontos, hogy minél előbb eltávolítsuk méghozzá úgy, hogy minimálisra csökkentsük annak az esélyét, hogy fertőződjünk. Éppen ezért fontos, hogy minél előbb eltávolítsuk méghozzá úgy, hogy minimálisra csökkentsük az esélyét a fertőzésnek. A kullancs kiszedésénél az a lényeg, hogy elkerüljük a testnedvek emberi szervezetbe történő ürítését, ezért mindig a bőrhöz közel, a fejénél kell megfogni, és egy határozott mozdulattal kell kirántani. Nem szükséges csavaró mozdulatot végezni, arra figyeljünk, hogy ne nyomjuk össze a fejét, mivel ekkor biztos, hogy a testnedveit kiöklendezi. A megfelelő öltözködéssel, következetes átvizsgálással, a kullancs szakszerű eltávolításával és szükség esetén védőoltással minimálisra csökkentető a kullancs által okozta fertőzés veszélye. Vigyázzunk magunkra!
1: Trio FM. A jársság ritmusa.
2: A jársság ritmusa.

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól. Aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon. Itt és mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyörgy térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megkezdtük tavaszi és egynyári növények árusítását a Balkon Virágkertészetben. Díszítse, szépítse otthonát, kertjét kínálatunkból. A megszokott választék mellett néhány újdonsággal és kellő odafigyeléssel várjuk meglévő és új vásárlóinkat, viszont eladóinkat. A részletekről érdeklődjön telefonon, Facebookon vagy személyesen a Szelei út 41 szám alatt. Aki a virágot szereti, keresse a Balkon Virágkertészetet.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása. Jászberényi lánglovagok kaptak elismerést a tűzoltók napja alkalmából. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró két esetés szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott, bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjének a napja, a magyar tűzoltók ünnepe. Eljeles alkalomból a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság díjakat adott át a kiváló jászkunsági tűzoltóknak. Megemlékeztek a szolgálat közben, vagy az azt követően elhunyt bajtársaikról is. Főigazgatói elismerésben részesült térségünkből Sárközi Ádám tűzoltó őrmester, a jászberényi hivatásos tűzoltó parancsnokság gépjárművezetője a tűzoltóság napja alkalmából elismerést kapott Homoki István jászberényi beosztott tűzoltó, Pozsonyi Lajos gépjárművezető. További jászberényi díjazottak Bátor Pál tűzoltó alezredes, a jászberényi katasztrófa védelmi kirendeltség iparbiztonsági felügyelője Horváth Attila, a jászberényi tűzoltóság gépjárművezetője, János Imre beosztott tűzoltó és Limbószki János szintén beosztott tűzoltó. Az elismerések átadása átadás után Tóth István tűzoltó ezredes igazgató mondott köszöntőt, kiemelte, az ünnepségen résztvevők mellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a rendezvény időpontjában is szolgálatukat teljesítik a vármegye tűzoltóságain. Az ezredes megköszönte a települési polgármestereknek is, hogy jutalmak formájában fejezték ki hálájukat és ismerték el a tűzoltók munkáját. Szerbiába látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Híreinkben sport. Szigetváron rendezték meg az U13-as birkózó női országos bajnokságot, ahol részt vett a Jászberényi Birkózó Klub két sportolója is. Despot Dóra 50 kg-ban a harmadik helyen végzett, Balázs Eszter pedig a 66 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli-délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A reggel is mellette szól.
6: Trio FM, reggeli starter.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Most egy kiemelt helyi programsorozata hívom fel figyelmüket, hiszen Jászberényben a Jászkonredenció 281. évfordulójáról emlékezünk meg. Már a mai naptól, tehát május 4-től egészen 17-ig megtekintető az Átöltözés című kirakat kiállítás a Rumli Kreatív Ponton a Lehel vezértér 33 szám alatt. Érdemes tenni egy sétát a belvárosban, hiszen a hagyományok hegyében népviselt élemeket és modern dizájn megoldásokat láthatnak az ablakokban. A központi emlékünnepséget pedig május 6-án szerdán délután 3 órától tartják a Dériné rendezvényház dísztermében. Köszöntőt mond Budai Lóránt Jászberény polgármestere, Almai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és Kis Gábor Jászkun főkapitány is. Az eseményen dr. Barta Júlia néprajzkutató tart majd előadást a rendelkezés szabadságáról, és átadják a jászkunság hagyományőrzéséért díjakat is. Az ünnepségen többek között a Jászsági Hagyományőrző Egylet, a Nagykun, a Kecskemét és a Jászság Népi Együttes táncosai is közreműködnek, akiket a Jászbanda kísér majd. A megemlékezés délután 16:30-kor koszorúzással folytatódik a Jász emlékműnél, ahol Molnár László közreműködik tárogatón, végül 17:00-kor a redemciós emlékoszlopnál tisztelegnek az emlékezők. A szervezők minden érdeklődőt sok szeretettel várnak ezekre az ünnepi pillanatokra.
3: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé.
4: Trio FM mellette szól.

Ez a Trio FM a Jelság rádiója. Mai nappal hivatalosan is elkezdődött a 2025-26-os tavaszi érettségi szezon. Ahogy az lenni szokott, a diákok idén is a magyar nyelv és irodalom vizsgával nyitották meg a számonkérések sorát. Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint országosan több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról ebben a vizsgai időszakban, közülük pedig mintegy 79 ezeren tartoznak az idei végzős évfolyamhoz. A mai magyar írásbeliek középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig több mint 2400-an jelentkeztek. Bár bizonyos tantárgyaknál némiképp csökkent a jelentkezők száma a tavalyi évhez képest, a hivatal összesítése szerint idén mégis rekordszámú vizsgázó méretteti meg magát a tavaszi érettségi időszakban. Sok sikert kívánunk minden vizsgázónak az elkövetkezendő hetekhez, itt a Jászság rádiójában pedig folytatjuk a kedvencekkel.

Hamarosan 11 óra folytatjuk a friss információkkal. A reggeli starterünk már zárja kapuit. Holnap reggel is együtt indítjuk majd a napot. Várom Önöket sok szeretettel itt a 97 héten. A friss hírek után pedig jelentkezem a Napközben magazinunkkal. Hozok néhány programajánlatot, és szólnak tovább a járság kedvencei. Tartsanak velünk!

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
2: Ez a menü ajánló.
3: Nézzük, milyen finomságokkal készülnek hétfőn a Jászberényi éttermek. A Karaván önkiszolgáló étteremben grízgombócleves vagy paradicsomleves tehetünk betűtésztával, a főételek közül választható frankfurti csirkeragú orsótésztával, rakott húsos zöldbab, rántott csirkemell, csőben sült karaj sajttal, paradicsommal, rántott sajt, illetve tejber is. A Karaván önkiszolgáló étterem elérhetősége 57 406 710. A Sólyomoter új napi menüjében húsleves, tejszínes zöldséges sertészteret tésztával, ehetünk még tejszínes megylevest, és készül még tojásos galuska húsmentes kínálatból. További főételek közül választható a babfőzelék sült kolbásszal, székelykáposzta, kemencében sült falusi pecsenye, jóasszony sertésragú és rántott ércemel. A Sólyomoter telefonszáma 57 401 267. A Pipacs étterem finomságai hétfőn fehér bableves, paradicsomleves, csicseri borsós, csirketokány párolt rizssel, négy sajtos csirkemell krokettel, sertés paprikás tésztával, de választható még hagymás rostélyos is hasábburgonyával. Rendelés felvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57 405 510. Az Aranykanál étterem is finomságokkal készül, kolbászos bableves és vegyes gyümölcsleves a hétfői kínálatban, fogyasztató még sertéspörköl tarhonyával, szezámmagos csirkemell rizssel, joghurtos salátával, rántott sajt, jutúrós trapacska szalonnapörccel, rántott karfiol rizssel és avokádós tonhalsaláta a Vega kínálatból. Az Aranykanál étterem telefonszámai 57 403 290 és 0620 470 3733. A Bírs kávézó és bisztró mai ajánlatában csontleves, májgombócleves, tárkonyos sertésragúleves, krumplis tészta pirított szalonnával, hentes tokány szarvacskával és hagymás rostélyos steak burgonyával. A tészta választékban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Rendelés felvétel a Bírs kávézó és bisztró elérhetőségén 0620 240 40 44. A Firpo Pizzeria napi menüjében betyárborda steak burgonyával. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában 2490 forintos áron. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a hétfői ebédhez!
2: Ez volt a menü ajánló!
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM!
4: Ez volt a reklám!
0: A Trio FM hírei!
5: Napos száraz időre számíthatunk, már sokan nyilatkoztak a személy jövedelemadójuk 1+1%-áról. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettel. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a hormuzi szoroson. Jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt ma kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból. Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is. Emellett gong meditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
5: Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás műszaki kereskedés és szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Programajánlatokkal folytatjuk a műsort. Már is mondom, hol érdemes kikapcsolódni a következő napokban, hetekben. Május 8-án a Rockzene szerelmeseit várják a Lehel Filmszínházba. Ha önöknek is a Guns N' Roses a nagy kedvencük, és szívesen hallgatnák élőben a Sweet Child O' Mine-t, vagy éppen a Welcome to the Jungle-t, akkor ott a helyük a Tribute koncerten. Szintén itt Jászberényben a Konzervepargon tartják május 16-án szombaton a Retro napot. Ez egy igazi családi program, ami délelőtt 10 órától egészen délután 5 óráig tart majd. A veteránjármű kiállítás mellette a gyerekeket játszóház és arcfestés várja. Különlegesség, hogy 10 és 15 óra között egy igazi retro Icarus busztal is tehetnek egy nosztalgia kört a városban, amire a helyszínen lehet majd regisztrálni. Délben zumba mozgatja meg a közönséget, fél egytől pedig az Abba legnagyobb slágerei csendülnek fel a Karina és Richard Acoustic Duo előadásában. Fél kettőtől következik majd a jelmezés Limbo verseny, ahol a legkreatívabb korszakbeli szetteket díjazzák, a napot pedig a Retro Reum zenekar élő koncertje koronázza meg délután 3 órától. Jászárok szálláson a Petőfi Művelődési Házban is izgalmas események várják önöket május 6-án délelőtt 5 óra.

0: Tarikán Jászményszarún a főtéren tartják a városi gyermeknapot. Délután 1 órakor mazsolett felvonulásra indul majd az ünnepség, majd kinyit a sportudvar, az ajándékvidám park és a játéktér is. Lesz majd minden a lézervadászattól a pedálos gókarton át a lánckörhintáig. A színpadon délután 5 órától a Kolompos együttes szórakoztatja majd a gyermekeket, a napot pedig este 8 órakor tini diszkó zárja. Végezetül ne feledkezzünk meg a június 12-i mozgás éjszakájáról sem itt Jászberényben. Este 6 órától éjfélig a műfűves pályán több mint 30 sportegyesülettel ismerkedhetnek meg. Lesz color run, éjszakai túra és még asszonycipelő verseny is. A hangulatról pedig DJ Nagy Krisz gondoskodik, az éjféli fődíjsorsoláson pedig értékes nyeremények várják majd a résztvevőket. Összeállításunk végén pedig egy felhívás az alkotókedvű hallgatóinknak, a Jászok Egyesülete és a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Ház közös alkotópályázatot hirdet tülekedő bikák témában. 3 korcsoportban, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriában várják a szabadkézi rajzokat vagy digitális grafikákat. Az elkészült A3-as méretű pályamunkákat május 21-én 17 óráig adhatják le a Jászapáti Pályér Antal Művelődési Házban. Az eredményhirdetés pedig június 5-én lesz, a legszebb műveket pedig kiállítják a Vágó Pál helytörténeti gyűjteményben.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Friss közlekedési információkat érség útjairól, aszfaltoznak a 32-134-es jelű Jászdózsai bekötő út 0-es és 1-es kilométer szelvénye közötti szakaszán Jászdózsa térségében. Mindkét irányban útszűkületre készülhetnek az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is zajlanak a munkálatok a 32-28-as, illetve a 32-27-es utakon, itt is mindkét irányban félpályás korlátozás mellett zajlik a munkavégzés. Tarna-Szent Miklósnál dolgoznak a 32-111-es PI bekötő út 12-es és 17-es kilométer szelvénye között, félpályás útszűkület nehezíti a haladást. Jászalsó-Szentgyörgy térségében zajlik a 32-26-as Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúj összekötő út felújítása, itt augusztus végéig tartanak a munkálatok szintén félpályás korlátozás mellett. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
8: Nézzük, milyen finomságokkal készülnek hétfőn a Jászberényi éttermek. A Karaván önkiszolgáló étteremben grízgombócleves vagy paradicsomleves tehetünk betűtésztával, a főételek közül választható frankfurti csirkeragú orsótésztával, rakott húsos zöldbab, rántott csirkemell, csőben sült karaj sajttal, paradicsommal, rántott sajt, illetve tejberés. A Karaván önkiszolgáló étterem elérhetősége 57-406-710. A Sólyomhotel új napi menüjében húsleves, tejszínes zöldséges sertésszelet tésztával. Ehetünk még tejszínes megylevest, és készül még tojásos galuska húsmentes kínálatból. További főételek közül választható a babfőzelék sült kolbásszal, székelykáposzta, kemencében sült falusi pecsenye, jóasszony sertésragú és rántott ércemel. A Sólyomhotel telefonszáma 57-401-267. A Pipacs étterem finomságai hétfőn fehér bableves, paradicsomleves, csicseri borsós, csirketokány párolt rizssel, négy sajtos csirkemell krokettel, sertés paprikás tésztával, de választható még hagymás rostélyos és hasábburgonyával. Rendelés felvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57-405-510. Az Aranykanál étterem is finomságokkal készül, kolbászos bableves és vegyes gyümölcsleves a hétfői kínálatban, fogyasztató még sertéspörköl tarhonyával, szezám magos csirkemell rizssel, joghurtos salátával, rántott sajt, jutúrós trapacska szalonnapörccel, rántott karfiol rizssel és avokádós tonhalsaláta a Vega kínálatból. Az Aranykanál étterem telefonszámai 57-403-290 és 0620-470-3733. A Bírs kávézó és bisztró mai ajánlatában csontleves, májgombócleves, tárkonyos sertésragúleves, krumplis tészta pirított szalonnával, hentes tokány szarvacskával és hagymás rostélyos burgonyával. A tészta választékban bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Rendelés felvétel a Bírs kávézó és bisztró elérhetőségén 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria napi menüjében betyár borda burgonyával. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában 2490 forintos áron. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a hétfői ebédhez!
7: Ez volt a menü ajánló!
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM!
9: Ez volt a reklám!
6: Velünk, köztünk, rólunk! A Trio FM regionális hírei!
10: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a Jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. 4 közlekedési baleset is történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Vasárnap délelőtt 3 autó karambolozott a 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között. Az autókban összesen 4 utaztak, a járművek közül az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. Vasárnap délután 5 ember szenvedett közlekedési balesetet Törökszent Miklóson egy útkereszteződésben. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltó egységet riasztották, melynek munkatársai áramtalanították az autókat. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Árokba csapódott egy autó Besenyszög és Palotáspuszta között a 3225-ös úton. A 3 utas közül, akik a járműben utaztak, 2 a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd áramtalanították a bajba került autót. 3-as karambol miatt puszta monostorra riasztották a tűzoltókat. Ott, a 32-es főúton, a 17-es kilométer szelvénynél egy autó az árokba is borult. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, valamint egy utas is beszorult, akit a jászberényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. Dr. Samuel Hahnemann tiszteletére hazánkban 3 homeopátiás szervezet, a Magyar Homeopátia Orvosi Egyesület együttműködésében, a Terápia Natura Alapítvánnyal és a Homeoterápiás Gyógyművészeti Társasággal rangos vándordíjat alapított. Az elismerést azon szakemberek kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek vagy végeztek a homeopátia területén, és elkötelezetten szolgálják a gyógyítás ügyét. Az idei évben is ünnepélyes keretek között a fővárosban került sor a díjak átadására, posztumusz díjjal ismerték el a munkáját a közelmúltban elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő dr. Ördög János jászberényi szülész nőgyógyász, homeopátiás orvosnak, a holisztikus integratív gyógyászatban, illetve a szülészet, nőgyógyászat és a holisztikus családtervezés terén végzett példamutató, emberközpontú homeopátiás munkásságáért. Bicikli lopás történt a napokban a Jászapáti vasútállomáson. A tulajdonosa lopást bejelentette a rendőrségen, valamint jelezte a közterület felügyelet felé is, bízva abban, hogy előkerül az eltűnt kerékpár. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai gyalogos járőrszolgálat közben figyeltek fel a leírásnak megfelelő kerékpárra, majd azonnal értesítették a rendőrséget. A lopott kerékpár rövid időn belül visszakerült jogos tulajdonosához. A közterület felügyelet felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az értékeik védelme érdekében használjanak megfelelő lakatot, gyanús eset észlelésekor pedig értesítsék a hatóságokat. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában 2 mérkőzést is játszott a Vasas Akadémiával a hétvégén. Az elsőn 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán, vasárnap pedig a fővárosban játszottak, ahol szintén alulmaradtak, így a 2 győztes mérkőzésig tartó párharcot a fővárosiak nyerték. A JKS-e a 11. helyért játszhat majd. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli-délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: információk a jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Most egy fontos felhívással fordulok a jászfényszarúi hallgatóinkhoz, hiszen véradásra várják önöket a településen. Az eseménynek a Papkastély ad majd otthont a Szabadság út 77 szám alatt. Május 7-én csütörtökön déltől egészen délután 5 óráig várják az önzetlen segítőket. A szervezők kérik, hogy a regisztrációhoz feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat is. Ne feledjék, hogy mindig van valaki, akinek szüksége van a vérre a gyógyuláshoz. Az önök segítsége életet menthet. Véradás tehát május 7-én Jászfényszarún, a Papkastélyban a Szabadság út 77 szám alatt, déltől egészen délután 5 óráig.
0: Trió napközben.

0: Néhány perc múlva dél lesz, búcsúzom, Zsupaságy pedig már a stúdióban 14 órától startol a délutáni műszak. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! Hétfő van túl az anyák napi programokon, és indul egy újabb délutáni műszak hamarosan 2-től egészen este 6-ig. Beszélünk majd arról, hogyan tudunk védekezni a kullancsok ellen egy nagyon egyszerű módszerrel. Szabad-e megenni a penészes kenyeret, ha levágtuk a zöld részeket? Aztán szóba jön majd a szerecsendi jótékony egészségügyi hatása, és hogy mit csinálnak az AI botok az emberi kapcsolatokkal, mert hogy nagyon sokan már az AI a mesterséges intelligenciától kérnek tanácsot, vagy azokkal beszélgetnek. Sőt, egy új tavaszi trendről is szó lesz majd, ami segít a gyerekeket kicsábítani a szabadba, szóval bőven lesz miről beszélni, de még annál is többet hozom majd. A legnagyobb slágereket változatosan, erre lehet számítani. Jöjjenek velünk, itt a délutáni műszakban biztosan itt leszek, és egészen este 6-ig rádiózhatunk közösen.
0: Ági, köszönjük szépen, várunk 2-től, hallgatóinktól pedig a mai napra elköszönök, holnap 7 órától is ismét jelentkezem, indítsuk együtt a keddreggelt, és én Pálinkás Zsolt vagyok. További szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy velem tartottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberén a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
4: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik.
4: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
8: Nézzük, milyen finomságokkal készülnek hétfőn a Jászberényi éttermek. A Karaván önkiszolgáló étteremben grízgombócleves vagy paradicsomleves tehetünk betűtésztával, a főételek közül választható frankfurti csirkeragú orsótésztával, rakott húsos zöldbab, rántott csirkemell, csőben sült karaj sajttal, paradicsommal, rántott sajt, illetve tejber is. A Karaván önkiszolgáló étterem elérhetősége 57-406-710. A Sólyomoter új napi menüjében húsleves, tejszínes zöldséges sertészteret tésztával. Ehetünk még tejszínes megylevest, és készül még tojásos galuska húsmentes kínálatból. További főételek közül választható a babfőzelék sült kolbásszal, székelykáposzta, kemencében sült falusi pecsenye, jóasszony sertésragú és rántott ércemel. A Sólyomoter telefonszáma 57-401-267. A Pipacs étterem finomságai hétfőn fehér bableves, paradicsomleves, csicseri borsós, csirketokány párolt rizssel, 4 sajtos csirkemell krokettel, sertés paprikás tésztával, de választható még hagymás rostélyos is hasábburgonyával. Rendelés felvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57-405-510. Az Aranykanál étterem is finomságokkal készül, kolbászos bableves és vegyes gyümölcsleves a hétfői kínálatban, fogyasztható még sertéspörköl tarhonyával, szezámmagot, csirkemell rizssel, joghurtos salátával, rántott sajt, jutúrós trapacska szalonnapörccel, rántott karfiol rizssel és avokádós tonhalsaláta a Vega kínálatból. Az Aranykanál étterem telefonszámai 57-403-290 és 0620-470-3733. A Bírs kávézó és bisztró mai ajánlatában csontleves, májgombócleves, tárkonyos sertésragúleves, krumplis tészta pirított szalonnával, hentes tokány szarvacskával és hagymás rostélyos steak burgonyával. A tészta választékban bolognai spagetti, milánói penne és 4 sajtos nyokki. Rendelés felvétel a Bírs kávézó és bisztó elérhetőségén 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria napi menüjében betyárborda steak burgonyával. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában 2490 forintos áron. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a hétfői ebédhez!
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
9: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
6: A Trio FM hírei.
10: Napos, száraz időre számíthatunk. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszer záró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettel. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Manganapot tartanak szombaton a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. A résztvevők kipróbálhatják az origámit, a sashikót és a mizuhikit is. Emellett gong meditációval, teaszertartással, harcművészeti bemutatóval és koncerttel is készülnek a szervezők. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál elgázolt egy embert a vonat, a helyszínelés miatt 10-20 perccel nőtt a menetidő a Budapest 60 Miskolc vonalon. Késések a Gyöngyösi Mátra interrégió Vámos-Györkön visszaforduló járatain is előfordulhatnak. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Napközben 23-28, késő este 16-21 fokra számíthatunk. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjének a napja, a magyar tűzoltók ünnepe. Eljeles alkalomból a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság díjakat adott át a kiváló jászkunsági tűzoltóknak. Megemlékeztek a szolgálat közben, vagy az azt követően elhunyt bajtársaikról is. Főigazgatói elismerésben részesült térségünkből Sárközi Ádám tűzoltó őrmester, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság gépjárművezetője a tűzoltóság napja alkalmából elismerést kapott Homoki István jászberényi beosztott tűzoltó, Pozsonyi Lajos gépjárművezető. További jászberényi díjazottak Bátor Pál tűzoltó alezredes, a jászberényi katasztrófa védelmi kirendeltség iparbiztonsági felügyelője Horváth Attila, a jászberényi tűzoltóság gépjárművezetője, János Imre beosztott tűzoltó és Limbószki János szintén beosztott tűzoltó. Az elismerések átadás után Tóth István tűzoltó ezredes igazgató mondott köszöntőt, kiemelte, az ünnepségen résztvevők mellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a rendezvény időpontjában is szolgálatukat teljesítik a vármegye tűzoltóságain. Az ezredes megköszönte a települési polgármestereknek is, hogy jutalmak formájában fejezték ki hálájukat és ismerték el a tűzoltók munkáját. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntetőügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró két eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokasöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lévia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Híreinkben sport! Szigetváron rendezték meg az U13-as birkózó női országos bajnokságot, ahol részt vett a Jászberényi Birkózó Klub két sportolója is. Despot Dóra 50 kg-ban a harmadik helyen végzett, Balázs Eszter pedig a 66 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli-délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtés készülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Napos, száraz időre számíthatunk. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vörös tértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légicsapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellé, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az edulin.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
4: Napos, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Dexablock.
7: Fájdalom csillapító.
6: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
8: Dexablock. Fájdalom csillapító.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Ez volt a reklám.
13: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
14: Négy közlekedési baleset is történt a Jászkunságban rövid idő alatt. 30 gyógyvízzel Jásznagykun-Szolnok az ország fürdő paradicsoma lett, még Zalát is sikerült lekörözni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Négy közlekedési baleset is történt Jásznagykun-Szolnok vármegyében. Vasárnap délelőtt három autó karambolozott a 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között. Az autókban összesen négyen utaztak, a járművek közül az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. Vasárnap délután öt ember szenvedett közlekedési balesetet Törökszent Miklóson egy útkereszteződésben. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltó egységet riasztották, melynek munkatársai áramtalanították az autókat. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Árokba csapódott egy autó Besenyszög és Palotás puszta között a 32-25-ös úton. A három utas közül, akik a járműben utaztak, kettőt a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd áramtalanították a bajba került autót. Hármas karambol miatt puszta monostorra riasztották a tűzoltókat. Ott, a 32-es főúton, a 17-es kilométer szelvénynél egy autó az árokba is borult. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, valamint egy utas is beszorult, akit a jászberényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. Jásznagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a Jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcak, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakar. Jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Dr. Samuel Hahnemann tiszteletére hazánkban három homeopátiás szervezet, a Magyar Homeopátia Orvosi Egyesület együttműködésében, a Terápia Natura Alapítvánnyal és a Homeoterápiás Gyógyművészeti Társasággal rangos vándordíjat alapított. Az elismerést azon szakemberek kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek vagy végeztek a homeopátia területén és elkötelezetten szolgálják a gyógyítás ügyét. Az idei évben is ünnepélyes keretek között a fővárosban került sor a díjak átadására, posztumusz díjjal ismerték el a munkáját a közelmúltban elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő dr. Ördög János jászberényi szülész nőgyógyász homeopátiás orvosnak a holisztikus integratív gyógyászatban, illetve a szülészet nőgyógyászat és a holisztikus családtervezés terén végzett példamutató, emberközpontú homeopátiás munkásságáért. Bicikli lopás történt a napokban a Jászapáti vasútállomáson. A tulajdonos a lopást bejelentette a rendőrségen, valamint jelezte a közterület felügyelet fel is, bízva abban, hogy előkerül az eltűnt kerékpár. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai gyalogos járőrszolgálat közben figyeltek fel a leírásnak megfelelő kerékpárra, majd azonnal értesítették a rendőrséget. A lopott kerékpár rövid időn belül visszakerült jogos tulajdonosához. A közterület felügyelet felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az értékeik védelme érdekében használjanak megfelelő lakatot, gyanús eset észlelésekor pedig értesítsék a hatóságokat. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában két mérkőzést is játszott a Vasas Akadémiával a hétvégén. Az elsőn 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán, vasárnap pedig a fővárosban játszottak, ahol szintén alulmaradtak, így a két győztes mérkőzésig tartó párharcot a fővárosiak nyerték. A JKS a 11. helyért játszhat majd. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
3: Felújítasz, építkezel? Vízgáz, fűtés készülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
6: Többnyire napos időre számíthatunk, eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kíséri, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Földtől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Május 4-e van, hétfő, túl vagyunk az anyák napján, és indul az igazi tavasz, a Mónikák és a Flóriánok névnapján. A Mónika kártágói pun eredetű név jelentése istennő, a Flórián pedig latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. Ne felejtsék el őket köszönteni, a 06-33-101-22-77-es SMS Viber elérhetőségen tudnak nekem írni üzenetet, hogyha szeretnének kérdezni valamit, esetleg közlekedési közérdekű információjuk van, de beszélünk majd egy csomó fontos dologról, ami az egészségünkkel kapcsolatos. Például, hogy vannak olyan szerek, vagy trükkök, tippek, amik a reflux ellen házi patika módjára is remekül működnek, és egy egyszerű ruha hengerrel is védekezhetünk a kullancsok ellen, hogy hogyan nem sokára elárulom. Én Zsupos Ági vagyok. 14 óra után pedig Bruno Mars zenél, ez lesz a Just the Way You Are.

97.7 Trio FM mellettet szól. A savas reflux szünetei sok esetben gyógyszerek nélkül is enyhíthetők, ha időben életmódbeli változtatásokat vezetünk be. A háttérben gyakran a nyelőcső záróizmainak gyengébb működése áll, ami miatt a gyomorsa visszaáramlik, torokkaparást, rekedtséget vagy gyomorégést okozva. A tartós panasz egyébként betegségre is utalhat. A szakértők azt javasolják, hogy kisebb adagokat tegyünk, kerüljük a zsíros, csípős ételeket, a kávét és az alkoholt, valamint evés után ne feküdjünk le azonnal. Segíthet az emelt felső testtel alvás, a testsúly csökkentése és a dohányzás elhagyása is. Ha a tünetek nem javulnak, orvosi vizsgálatra is szükség lehet. Jöjjön Alex Warren és az Eternity 2025 egyik legnagyobb slágere. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél három után zenélünk tovább itt a délutáni műszakban. Május 4-én hétfőn remélem sokan velünk tartanak. A kullancsok elleni tippek, trükkök lesznek majd terítéken az óra második felében, de előtte jöjjenek a friss jársági hírek Kisnémetné Király Évától. Reklám, majd Pink és a You and Your Hand is zenél majd szigorúan a híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Titkos ügynökként mindig pontosnak kell lennem. Halálpontosnak. De ez csak a második ok, amiért a Seikót választom. A legfontosabb, hogy az eleganciája minden pillanatban illeszkedjen a stílusomhoz, és akár ahhoz a pillanathoz is, amikor egyedül csak az órámat viselem. Számomra nem kérdés, hanem maga a válasz. Ha óra, akkor természetesen Bordás Óraszalon. Jászberény, Aponyi tér 7. Halálpontosan.
5: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a Warm Up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
6: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
5: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n. Vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntetőügyének tárgyalása. Jászberényi lánglovagok kaptak elismerést a Tűzoltók napja alkalmából. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntetőügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 esetés szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott, bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjének a napja, a magyar tűzoltók ünnepe. Eljeles alkalomból a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság díjakat adott át a kiváló jászkunsági tűzoltóknak. Megemlékeztek a szolgálat közben, vagy az azt követően elhunyt bajtársaikról is. Főigazgatói elismerésben részesült térségünkből Sárközi Ádám tűzoltó őrmester, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság gépjárművezetője a tűzoltóság napja alkalmából elismerést kapott Homoki István jászberényi beosztott tűzoltó, Pozsonyi Lajos gépjárművezető. További jászberényi díjazottak Bátor Pál tűzoltó alezredes, a Jászberényi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője Horváth Attila, a Jászberényi Tűzoltóság gépjárművezetője, János Imre beosztott tűzoltó és Limbószki János szintén beosztott tűzoltó. Az elismerések átadás után Tóth István tűzoltó ezredes igazgató mondott köszöntőt, kiemelte, az ünnepségen résztvevők mellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a rendezvény időpontjában is szolgálatukat teljesítik a Vármegye tűzoltóságain. Az ezredes megköszönte a települési polgármestereknek is, hogy jutalmak formájában fejezték ki hálájukat és ismerték el a tűzoltók munkáját. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lévi, a főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Híreinkben sport. Szigetváron rendezték meg az U13-as birkózó női országos bajnokságot, ahol részt vett a Jászberényi Birkózó Klub két sportolója is. Despot Dóra 50 kg-ban a harmadik helyen végzett, Balázs Eszter pedig a 66 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Egy egészen hétköznapi eszköz is segíthet csökkenteni a kullancscsípés és a fertőzések kockázatát. Azt javasolják a hozzáértők, hogy túra után ragacsos ruhatisztító hengerrel görgessük át a ruházatot, különösen a nadrág szárakat és az ujjakat, mert a kullancsok gyakran órákig a textilen maradnak, mielőtt a bőrre jutnának. Ez idő alatt az eltávolításukra is nagyon oda kell figyelnünk, hiszen hogyha már a bőrbe került, akkor csípesszel kell eltávolítani. Megelőzhető például így a Lyme-kór kialakulása, és ezt sokan tudják már. A világos hosszú ruházat viselése és bizonyos illóolajok használata tovább csökkentheti a kockázatot, így a természetben töltött idő biztonságosabbá válhat. Jöhet egy újabb kedvenc, Ariana Grande zenél Mariah Careyvel, ez a Yes and...

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk a mai délutáni műszakban. A következő háromban is itt leszek, és egészen este 6-ig zenélünk, és természetesen hozom az érdekességeket is. Előtte viszont 15 órakor friss hírek jönnek, rövid reklám, majd Pitbull, és Néo nyitja a következő órát a Time of Our Lives-al.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben, a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen. Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
4: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
5: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter, átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter azt mondta, az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság víz megőrző átállítását. Emellett azonnal neki látnak a természetes vízkészletek védelmének is. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költék be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a, rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezett. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken.
6: Az időjárás jelentés támogatója a pusztamonostori Tusor vízgázfűtés szaküzlet.
5: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kíséri, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökés. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Az időjárás jelentés támogatója a pusztamonostori Tusor vízgázfűtés szaküzlet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Indul egy újabb óra újabb kedvencekkel a délutáni műszakban. Ma a Mónikák és a Flóriánok ünnepelnek május 4-én, hétfőn. Beszélünk majd ebben az órában arról, hogy megszabad-e enni a penészes kenyeret biztonsággal, hogyha levágtuk a penészes részeket, és egy szuper hozzávalóról is szó lesz, nem véletlenül hívták arany hozzávalónak a Szerecsen dió, ami nem csak fűszer, de az egészségünkre is jótékonyan hat. Jöhet a halott pénz dala, ez a gyerekek 15 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. Ígértem, hogy megbeszéljük, meg szabad-e biztonsággal enni a penészes kenyeret, ha levágtuk a penészes részeket. Nem, nem elegendő levágni a penészes részt a kenyérről, mert a gombafonalak gyakran az egész belsejét átszövik. Bár kívül csak zöldes foltok látszanak, a penész láthatatlanul is jelen lehet a teljes pékáruban. Ráadásul egyes penészfajták mikotoxinokat termelnek, amelyek károsíthatják a szervezetet, például a májat vagy a vesét, és akár rákkeltő hatásúak is lehetnek. Ezek az anyagok hű hatására sem bomlanak le teljesen, így a pirítás sem jelent megoldást. A szakértők szerint a puha szerkezetű élelmiszereknél, mint a kenyér, a legbiztonságosabb döntés az, ha sajnos az egészet kidobjuk. Jöjjön az Imagine Dragons dala, ez a Thunder! Just a

97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatjuk a délutáni műszakot csak az önök kedvenceivel, és mindennel, ami a jásságban élőket érdekelheti, mert hogy érkeznek a friss jássági hírek, méghozzá Kisnémetné királyévától. Rövid reklám, aztán a Disturbed és a The Sound of Silence biztosan szólni fog, aztán megvizsgáljuk közelebbről a Szerecsendiót is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagási ékszervásár a JÁSZ ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüstcsere. A JÁSZ ékszer üzletét keresse JÁSZ Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
3: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek JÁSZ Berényben, a Jépi Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jepiauto.hu oldalon.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszöllő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zala Karos, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. 4 közlekedési baleset is történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Vasárnap délelőtt 3 autó karambolozott a 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között. Az autókban összesen 4 utaztak, a járművek közül az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. Vasárnap délután 5 ember szenvedett közlekedési balesetet Törökszent Miklóson egy útkereszteződésben. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltó egységet riasztották, melynek munkatársai áramtalanították az autókat. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Árokba csapódott egy autó Besenyszög és Palotáspuszta között a 32-25-ös úton. A 3 utas közül, akik a járműben utaztak, 2 a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd áramtalanították a bajba került autót. 3-as karambol miatt puszta monostorra riasztották a tűzoltókat. Ott, a 32-es főúton, a 17-es kilométer szelvénynél egy autó az árokba is borult. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, valamint egy utas is beszorult, akit a jászberényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. Dr. Samuel Hahnemann tiszteletére hazánkban 3 homeopátiás szervezet, a Magyar Homeopátia Orvosi Egyesület együttműködésében, a Terápia Natura Alapítvánnyal és a Homeoterápiás Gyógyművészeti Társasággal rangos vándordíjat alapított. Az elismerést azon szakemberek kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek vagy végeztek a homeopátia területén, és elkötelezetten szolgálják a gyógyítás ügyét. Az idei évben is ünnepélyes keretek között a fővárosban került sor a díjak átadására, posztumusz díjjal ismerték el a munkáját a közelmúltban elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő dr. Ördög János jászberényi szülész nőgyógyász, homeopátiás orvosnak a holisztikus integratív gyógyászatban, illetve a szülészet, nőgyógyászat és a holisztikus családtervezés terén végzett példamutató, emberközpontú homeopátiás munkásságáért. Bicikli lopás történt a napokban a Jászapáti vasútállomáson. A tulajdonosa lopást bejelentette a rendőrségen, valamint jelezte a közterület felügyelet felé is, bízva abban, hogy előkerül az eltűnt kerékpár. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai gyalogos járőrszolgálat közben figyeltek fel a leírásnak megfelelő kerékpárra, majd azonnal értesítették a rendőrséget. A lopott kerékpár rövid időn belül visszakerült jogos tulajdonosához. A közterület felügyelet felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az értékeik védelme érdekében használjanak megfelelő lakatot, gyanús eset észlelésekor pedig értesítsék a hatóságokat. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában két mérkőzést is játszott a Vasas Akadémiával a hétvégén. Az elsőn 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán, vasárnap pedig a fővárosban játszottak, ahol szintén alulmaradtak, így a két győztes mérkőzésig tartó párharcot a fővárosiak nyerték. A Jékense a 11. helyért játszhat majd. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli-délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól, ahogy ígértem, a téma középpontjában most a szerecsendió áll majd. Nem csak ízesítőként értékes, hanem az egészségre is többféle hatással lehet. Az édeskés, meleg aromájú fűszer segítheti az emésztést, csökkentheti a puffadást, valamint antioxidáns vegyületei révén a gyulladásos folyamatokra is hatással lehet. Kis mennyiségben nyugtató hatást tulajdonítanak neki, és egyes kutatások szerint antibakteriális tulajdonságai is vannak. Ugyanakkor túlzott fogyasztása veszélyes lehet, mert hány ingert szívritmus zavart is okozhat, ezért mindig csak kis mennyiségben ajánlott használni, bár sokoldalúan beilleszthető a mindennapi étrendbe. Jöjjön Chad Kroeger dala, ez lesz a Hero!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Búcsúzunk egy újabb órától, fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak. Remélem, hogy továbbra is velem rádióznak, mert hogy egészen este hatig itt leszek hétfőn és május 4-én, hogy pörgessük a munkaidőt. Friss hírek jönnek, reklám, hogy Charlie Puss és az Attention, és természetesen sok-sok érdekes téma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megkezdtük tavaszi és egynyári növények árusítását a Balkon Virágkertészetben. Díszítse, szépítse otthonát, kertjét kínálatunkból. A megszokott választék mellett néhány újdonsággal és kellő odafigyeléssel várjuk meglévő és új vásárlóinkat, viszont eladóinkat. A részletekről érdeklődjön telefonon, Facebookon vagy személyesen a Szelei út 41 szám alatt. Aki a virágot szereti, keresse a Balkon Virágkertészetet. Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok?
4: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik?
4: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Átvették megbízó levelüket a listán, parlamentbe jutott képviselők. A TEK helyett a készenléti rendőrség védi ezen túl a miniszterelnököt. Kissé szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tiszta Párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta a Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzdi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményében figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadság projekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendégek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Az eseményen kezdik el az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
7: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Észak általában 6 és 13, napközben 23-29 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a VET Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Itt Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak 16 óra után. A mai napon a Mónikák és a Flóriánok ünnepelnek, ne felejtkezzenek el róluk. Elérhetőségünk nem változott, ez a 0630 301 22 77. Ide várom üzeneteiket, ha látnak valamit az utakon, megosztanának velem valamit, vagy egyszerűen csak kérdésük van, megpróbálom megválaszolni. Nem minden hal egészséges választás, ez lesz az egyik témánk ebben az órában, és az éjjel bizony nem pótolja az emberi kapcsolatokat, pedig egyre többen chatbotokkal beszélgetnek. Mielőtt még rátérnénk ezekre a témákra, zenéjen Sia és Kylie Minogue, na meg a Dance Alone 16 óra után.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Bár a hal általában egészséges, nem mindenfajta egyformán kedvező a szervezet számára. A nagy testű ragadozó halak, például a tonhal vagy a karthal, több higanyt halmozhatnak fel, ami hosszú távon károsíthatja az idegrendszert, különösen a gyermekeknél és várandós nőknél. A kockázatot jelentheti az intenzív halgazdaságokból származó olcsóbb termék is, például a pangázius, ahol a zsúfolt tartás és a vegyszerek használata problémát okozhat. Az elkészítés módja sem mindegy, a bőolajban sütés rontja a tápértéket. A feldolgozott haltermékek gyakran sok sót és adalékanyagot tartalmaznak, ezért a tudatos választás kulcsfontosságú. NSYNC és a Bye Bye Bye érkezik.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után jönnek a friss jársági hírek, ahogy azt már megszokhatták, csak a legjobbak és legfontosabbak, amire a jársákban élők is kíváncsiak lehetnek. Aztán az óra második felében az AI-ról beszélgetünk kicsit, hogy egyre többen beszélgetnek chatbotokkal, de vajon milyen hatással van ez az emberi kapcsolatokra? Na, el tudják képzelni. A friss hírek után pedig Sophie and the Giant zenél, ez lesz a Shut Up and Dance, ebből tudok mutatni egy kis részletet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjének a napja, a magyar tűzoltók ünnepe. Eljeles alkalomból a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság díjakat adott át a kiváló jászkunsági tűzoltóknak. Megemlékeztek a szolgálat közben, vagy az azt követően elhunyt bajtársaikról is. Főigazgatói elismerésben részesült térségünkből Sárközi Ádám tűzoltó őrmester, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság gépjárművezetője a tűzoltóság napja alkalmából elismerést kapott Homoki István jászberényi beosztott tűzoltó, Pozsonyi Lajos gépjárművezető. További jászberényi díjazottak Bátor Pál tűzoltó alezredes, a jászberényi katasztrófa védelmi kirendeltség iparbiztonsági felügyelője Horváth Attila, a jászberényi tűzoltóság gépjárművezetője, János Imre beosztott tűzoltó és Limbószki János szintén beosztott tűzoltó. Az elismerések átadás után Tóth István tűzoltó ezredes igazgató mondott köszöntőt, kiemelte, az ünnepségen résztvevők mellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a rendezvény időpontjában is szolgálatukat teljesítik a vármegye tűzoltóságain. Az ezredes megköszönte a települési polgármestereknek is, hogy jutalmak formájában fejezték ki hálájukat és ismerték el a tűzoltók munkáját. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntetőügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 esetés szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokasöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból, ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Szerbiába látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Híreinkben sport. Szigetváron rendezték meg az U13-as birkózó női országos bajnokságot, ahol részt vett a Jászberényi Birkózó Klub két sportolója is. Despot Dóra 50 kg-ban a harmadik helyen végzett, Balázs Eszter pedig a 66 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli délkeleti szele többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyre többen fordulnak AI chatbotokhoz érzelmi támaszért, mert ezek mindig elérhetőek, nem ítélkeznek és gyors választ adnak. A pszichológusok szerint ez átmeneti megkönnyebbülést adhat, de nem helyettesíti a valódi emberi közelséget. A mesterséges intelligencia ugyanis nem érez, csak válaszokat generál, ezért hiányzik belőle az igazi érzelmi visszacsatolás. A túlzott használat növelheti az elszigetelődést, hamis biztonságérzetet adhat, és megerősítheti a téves gondolatokat is. A terápiás célú chatbotok ugyan segíthetnek a stresszkezelésben vagy naplózásban, de a gond akkor kezdődik, ha az AI már kiváltja az emberi kapcsolatokat. Erre érdemes odafigyelni. One Day Asaf Avidan érkezik. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Újabb óra ért véget, ezzel pedig hamarosan belevágunk. A mai délutáni műszak utolsó etapjába ne menjenek sehová. Május 4-e van, hétfő, csak a legjobbakat játsszuk, a legnagyobb klasszikusokat itt a délutáni műszakban. 17 órakor friss hírek jönnek, reklám, majd a következő órát Britney Spears-szel nyitjuk, és a Baby One More Time-mal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
4: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
5: Megállt a budapesti lakások drágulása. Júniustól ismét naponta közlekedteti Budapest-Dubaj járatát az Emirates. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Bár a kínálat jelentősen bővült, a zenga.hu elemzés szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kivár. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A lendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente több mint 1300 járattal. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett. Egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-a után jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. 17 óra után járunk, ami azt jelenti, hogy ma, május 4-én hétfőn belekezdünk a délutáni műszak utolsó felvonásába. Remélem sokan csatlakoznak hozzám. 06-30-301-22-77 ez az SMS Viber elérhetőségünk, ne feledjék, és azt is elárulom, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni ebben az órában. A lányok gyakran jobban bíznak a kisállatukban, mint a pedagógusokban egy új felmérésben szerint, és virágból készült képek hódítanak tavasszal, egy új hobbit is megismerünk majd közelebbről. Most pedig 17 óra után jöjjön Luis Capaldi és a Survive.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy nemzetközi kutatás szerint a lányok sokszor szorosabb érzelmi kapcsolatot alakítanak ki házi kedvenceikkel, mint a tanáraikkal. 13 országban több mint 13 ezer gyermek bevonásával készült felmérés szerint a lányok gyakrabban osztják meg titkaikat állataikkal, amelyek számukra biztonságot és megnyugvást adnak. A válaszadók 22%-a szerint a kisállatuk növelte az önbizalmát, sokaknál pedig a kreativitás fejlődés

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél hat után érkeznek a friss jássági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Kisnémetné Király Évától, az óra második felében pedig beszélünk majd arról, hogy miféle új tavaszi hobbi hódít trendként a világban, akárki is próbálhatják, hogyha van kedvük, egyszerű lesz. A friss hírek után pedig Ed Sheeran zenél az újdonságával, ez lesz a Sapphire.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Négy közlekedési baleset is történt a Jászkunságban rövid idő alatt. 30 gyógyvízzel Jásznagykun-Szolnok az ország fürdő paradicsoma lett, még Zalát is sikerült lekörözni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Négy közlekedési baleset is történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Vasárnap délelőtt három autó karambolozott a 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között. Az autókban összesen négyen utaztak, a járművek közül az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. Vasárnap délután öt ember szenvedett közlekedési balesetet Törökszent Miklóson egy útkereszteződésben. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltó egységet riasztották, melynek munkatársai áramtalanították az autókat. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Árokba csapódott egy autó Besenyszög és Palotás puszta között a 32-25-ös úton. A három utas közül, akik a járműben utaztak, kettőt a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd áramtalanították a bajba került autót. Hármas karambol miatt puszta monostorra riasztották a tűzoltókat. Ott, a 32-es főúton, a 17-es kilométer szelvénynél egy autó az árokba is borult. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, valamint egy utas is beszorult, akit a Jászberényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a Jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zala Karos, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Dr. Samuel Hahnemann tiszteletére hazánkban három homeopátiás szervezet, a Magyar Homeopátia Orvosi Egyesület együttműködésében, a Terápia Natura Alapítvánnyal és a Homeoterápiás Gyógyművészeti Társasággal rangos vándordíjat alapított. Az elismerést azon szakemberek kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek vagy végeztek a homeopátia területén és elkötelezetten szolgálják a gyógyítás ügyét. Az idei évben is ünnepélyes keretek között a fővárosban került sor a díjak átadására, posztumusz díjjal ismerték el a munkáját a közelmúltban elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő dr. Ördög János Jászberényi szülész nőgyógyász homeopátiás orvosnak a holisztikus integratív gyógyászatban, illetve a szülészet nőgyógyászat és a holisztikus családtervezés terén végzett példamutató, emberközpontú homeopátiás munkásságáért. Bicikli lopás történt a napokban a Jászapáti vasútállomáson. A tulajdonosa lopást bejelentette a rendőrségen, valamint jelezte a közterület felügyelet felé is, bízva abban, hogy előkerül az eltűnt kerékpár. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai gyalogos járőrszolgálat közben figyeltek fel a leírásnak megfelelő kerékpárra, majd azonnal értesítették a rendőrséget. A lopott kerékpár rövid időn belül visszakerült jogos tulajdonosához. A közterület felügyelet felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az értékeik védelme érdekében használjanak megfelelő lakatot, gyanús eset észlelésekor pedig értesítsék a hatóságokat. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában két mérkőzést is játszott a Vasas Akadémiával a hétvégén. Az elsőn 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán, vasárnap pedig a fővárosban játszottak, ahol szintén alulmaradtak, így a két győztes mérkőzésig tartó párharcot a fővárosiak nyerték. A Jékense a 11. helyért játszhat majd. többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli-délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Ígértem, hogy beszélünk egy kreatív hobbiról, egy új trendről, ami hódít világszerte, és bárki kipróbálhatja, megmondom őszintén, nem egy nagy trúvájról van szó. Egy kreatív szabadtéri trend terjed a közösségi médiában, ami a gyerekeknek és a családoknak is szórakoztató programot kínál. A módszer lényege, hogy kartonra rajzolt formákat, például oroszlánt vagy vázát kivágásokkal látunk el, majd sétaközben gyűjtött virágokkal díszítjük azokat. A virágok szárát a lyukakon átbújtatva színes, egyedi képek készülhetnek, miközben a gyerekek a szabadban mozognak. A trend egyszerre fejleszti a kreativitást, és ösztönzi a természetben töltött időt. Rácz Gyurica Dóra is kipróbálta már a programot, és megosztotta az elkészült alkotást. A social media felületein akár ezt is megnézhetik, amíg szól Jessie G, Ariana Grande, Nicki Minaj és a Bang Bang!

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és mára benne a délutáni műszak is. Köszönöm, hogy velünk rádióztak az elmúlt néhány órában, ha reggel töltötték, akkor pedig duplán. Nem sokára ismét találkozunk, megígérem, szerdán, például a szokott időpontban. 2-től este 6-ig, holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. 18 órakor most friss hírek jönnek, előtte reklám is, még szól a búcsúdalom is. Robin Schulz és Mr. Props közöse lesz ez. A Waves, amit 2014 óta imádunk. Legyen nagyon szép estéjük, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Nincs szükség utazási korlátozásra a hantavírus miatt. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszer záró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre, az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Kicsi az esélye a hantavírus széleskörű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajón 3-on meghaltak, 3-an pedig megbetegedtek a ritka, rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban vesztegelő óceánjárón pedig már tartanak a járványügyi vizsgálatok. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Programajánlatokkal folytatjuk a műsort. Már is mondom, hol érdemes kikapcsolódni a következő napokban, hetekben. Május 8-án a Rockzene szerelmeseit várják a Lehel Film Színházba. Ha önöknek is a Guns N' Roses a nagy kedvencük, és szívesen hallgatnák élőben a Sweet Child O' Mine-t, vagy éppen a Welcome to the Jungle-t, akkor ott a helyük a Tribute koncerten. Szintén itt Jászberényben a Konzerve Parkon tartják május 16-án szombaton a Retro napot. Ez egy igazi családi program, ami délő 10 órától egészen délután 5 óráig tart majd. A veteránjármű kiállítás mellette a gyerekeket játszóház és arcfestés várja. Különlegesség, hogy 10 és 15 óra között egy igazi retro Icarus busztal is tehetnek egy nosztalgia kört a városban, amire a helyszínen lehet majd regisztrálni. Délben zumba mozgatja meg a közönséget, fél egytől pedig az Abba legnagyobb slágerei csendülnek fel a Karina és Richard Acoustic Duo előadásában. Fél kettőtől következik majd a jelmezés Limbo verseny, ahol a legkreatívabb korszakbeli szetteket díjazzák, a napot pedig a Retro Reum zenekar élő koncertje koronázza meg délután 3 órától. Jászárok szálláson a Petőfi Művelődési Házban is izgalmas események várják önöket május 6-án délőtt 5 órától a Jászkun Redenció emléknap alkalmából Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt az ingyenes koncertet Ősapáink útján címmel. Ez egy különleges zenei utazás lesz a keleti és nyugati világok határán. Május 8-án délután 5 órakor pedig az Elszármazott Árokszállásiak sorozat vendége lesz Bobák József, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke, akivel Ádám Gáborné beszélget majd. A hónap végén május 30-án Jászfényszarun a főtéren tartják a Városi Gyermeknapot, délután 1 órakor mazsolett felvonulásra indul majd az ünnepség, majd kinyit a sportudvar, az Ajándékvidám Park és a játéktér is. Lesz majd minden a lézervadászattól a pedálos gókarton át a lánckörhintáig. A színpadon délután 5 órától a Kolompos Együttes szórakoztatja majd a gyermekeket, a napot pedig este 8 órakor tini diszkó zárja. Végezetül ne feledkezzünk meg a június 12-i mozgás éjszakájáról sem itt Jászberényben. Este 6 órától éjfélig a műfüves pályán több mint 30 sportegyesülettel ismerkedhetnek meg. Lesz Color Run, éjszakai túra és még asszonycipelő verseny is. A hangulatról pedig DJ Nagy Krisz gondoskodik, az éjféli fődíjsorsoláson pedig értékes nyeremények várják majd a résztvevőket. Összeállításunk végén pedig egy felhívás az alkotókedvű hallgatóinknak, a Jászok Egyesülete és a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Ház közös alkotópályázatot hirdet tülekedő bikák témában. 3 korcsoportban, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriában várják a szabadkézi rajzokat vagy digitális grafikákat. Az elkészült A3-as méretű pályamunkákat május 21-én 17 óráig adhatják le a Jászapáti Pályér Antal Művelődési Házban. Az eredményhirdetés pedig június 5-én lesz, a legszebb műveket pedig kiállítják a Vágó Pál helytörténeti gyűjteményben.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
2: 97.7 Trió FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a Jászberényi karate edző büntetőügyének tárgyalása. Jászberényi lánglovagok kaptak elismerést a tűzoltók napja alkalmából. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a Jászberényi karate edző büntetőügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott, bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjének a napja, a magyar tűzoltók ünnepe. E jeles alkalomból a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság díjakat adott át a kiváló jászkunsági tűzoltóknak. Megemlékeztek a szolgálat közben, vagy az azt követően elhunyt bajtársaikról is. Főigazgatói elismerésben részesült térségünkből Sárközi Ádám tűzoltó őrmester, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság gépjárművezetője a tűzoltóság napja alkalmából elismerést kapott Homoki István jászberényi beosztott tűzoltó, Pozsonyi Lajos gépjárművezető. További jászberényi díjazottak Bátor Pál tűzoltó alezredes, a Jászberényi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője Horváth Attila, a Jászberényi Tűzoltóság gépjárművezetője, János Imre beosztott tűzoltó és Limbószki János szintén beosztott tűzoltó. Az elismerések átadás után Tóth István tűzoltó ezredes igazgató mondott köszöntőt, kiemelte, az ünnepségen résztvevők mellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a rendezvény időpontjában is szolgálatukat teljesítik a Vármegye tűzoltóságain. Az ezredes megköszönte a települési polgármestereknek is, hogy jutalmak formájában fejezték ki hálájukat és ismerték el a tűzoltók munkáját. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lévia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a 4 testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében 3 országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A 3 napos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Híreinkben sport. Szigetváron rendezték meg az U13-as birkózó női országos bajnokságot, ahol részt vett a Jászberényi Birkózó Klub 2 sportolója is. Despot Dóra 50 kg-ban a 3. helyen végzett, Balázs Eszter pedig a 66 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli-délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi 4-ek újjászületését születését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszky jel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. A teherautó és a buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától 1 héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét és a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakar. Jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. 4 közlekedési baleset is történt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Vasárnap délelőtt 3 autó karambolozott a 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között. Az autókban összesen 4 utaztak a járművek közül, az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. Vasárnap délután 5 ember szenvedett közlekedési balesetet Törökszent Miklóson egy útkereszteződésben. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltó egységet riasztották, melynek munkatársai áramtalanították az autókat. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Árokba csapódott egy autó Besenyszög és Palotás puszta között a 32-25-ös úton. A 3 utas közül, akik a járműben utaztak, 2 a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd áramtalanították a bajba került autót. 3-as karambol miatt puszta monostorra riasztották a tűzoltókat. Ott, a 32-es főúton, a 17-es kilométer szelvénynél egy autó az árokba is borult. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, valamint egy utas is beszorult, akit a jászberényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. Dr. Samuel Hahnemann tiszteletére hazánkban 3 homeopátiás szervezet, a Magyar Homeopátia Orvosi Egyesület együttműködésében, a Terápia Natura Alapítvánnyal és a Homeoterápiás Gyógyművészeti Társasággal rangos vándordíjat alapított. Az elismerést azon szakemberek kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek vagy végeztek a homeopátia területén és elkötelezetten szolgálják a gyógyítás ügyét. Az idei évben is ünnepélyes keretek között a fővárosban került sora díjak átadására, posztumusz díjjal ismerték el a munkáját a közelmúltban elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő dr. Ördög János jászberényi szülész nőgyógyász homeopátiás orvosnak a holisztikus integratív gyógyászatban, illetve a szülészet nőgyógyászat és a holisztikus családtervezés terén végzett példamutató, emberközpontú homeopátiás munkásságáért. Bicikli lopás történt a napokban a Jászapáti vasútállomáson. A tulajdonosa lopást bejelentette a rendőrségen, valamint jelezte a közterület felügyelet felé is, bízva abban, hogy előkerül az eltűnt kerékpár. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai gyalogos járőrszolgálat közben figyeltek fel a leírásnak megfelelő kerékpárra, majd azonnal értesítették a rendőrséget. A lopott kerékpár rövid időn belül visszakerült jogos tulajdonosához. A közterület felügyelet felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az értékeik védelme érdekében használjanak megfelelő lakatot, gyanús eset észlelésekor pedig értesítsék a hatóságokat. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában 2 mérkőzést is játszott a Vasas Akadémiával a hétvégén. Az elsőn 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán, vasárnap pedig a fővárosban játszottak, ahol szintén alulmaradtak, így a 2 győztes mérkőzésig tartó párharcot a fővárosiak nyerték. A Jékense a 11. helyért játszhat majd. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 1, 2, 3.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A NAV folytatja a házi pénztár ellenőrzéseket, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnöki jelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költik be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrök tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjének a napja, a magyar tűzoltók ünnepe. Eljeles alkalomból a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság díjakat adott át a kiváló jászkunsági tűzoltóknak. Megemlékeztek a szolgálat közben, vagy az azt követően elhunyt bajtársaikról is. Főigazgatói elismerésben részesült térségünkből Sárközi Ádám tűzoltó őrmester, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság gépjárművezetője, a tűzoltóság napja alkalmából elismerést kapott Homoki István jászberényi beosztott tűzoltó, Pozsonyi Lajos gépjárművezető. További jászberényi díjazottak Bátor Pál tűzoltó alezredes, a Jászberényi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője Horváth Attila, a Jászberényi Tűzoltóság gépjárművezetője, János Imre beosztott tűzoltó és Limbószki János szintén beosztott tűzoltó. Az elismerések átadás után Tóth István tűzoltó ezredes igazgató mondott köszöntőt, kiemelte, az ünnepségen résztvevők mellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a rendezvény időpontjában is szolgálatukat teljesítik a Vármegye tűzoltóságain. Az ezredes megköszönte a települési polgármestereknek is, hogy jutalmak formájában fejezték ki hálájukat és ismerték el a tűzoltók munkáját. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a Jászberényi karateedző büntetőügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 esetés szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós, kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport általános iskola és gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lévia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a 4 testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében 3 országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A 3 napos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Híreinkben sport. Szigetváron rendezték meg az U13-as birkózó női országos bajnokságot, ahol részt vett a Jászberényi Birkózó Klub 2 sportolója is. Despot Dóra 50 kg-ban a 3. helyen végzett, Balázs Eszter pedig a 66 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli-délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Nincs szükség utazási korlátozásra a hantavírus miatt. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszer záró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre, az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Kicsi az esélye a hantavírus széleskörű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölt az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajón 3-an meghaltak, 3-an pedig megbetegedtek a ritka rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban vesztegelő óceánjárón pedig már tartanak a járványügyi vizsgálatok. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 4 közlekedési baleset is történt a Jászkunságban rövid idő alatt. 30 gyógyvízzel Jásznagykun szólnak az ország fürdő paradicsoma lett, még Zalát is sikerült lekörözni. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. 4 közlekedési baleset is történt Jásznagykun szólnak vármegyében. Vasárnap délelőtt 3 autó karambolozott a 442-es főúton Szolnok és Rákóczi falva között. Az autókban összesen 4 utaztak, a járművek közül az egyiket a szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították. Vasárnap délután 5 ember szenvedett közlekedési balesetet Törökszent Miklóson egy útkereszteződésben. A helyszínre a helyi önkormányzati tűzoltó egységet riasztották, melynek munkatársai áramtalanították az autókat. A rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Árokba csapódott egy autó Besenyszög és Palotás puszta között a 3225-ös úton. A 3 utas közül, akik a járműben utaztak, 2 a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével, majd áramtalanították a bajba került autót. 3-as karambol miatt puszta monostorra riasztották a tűzoltókat. Ott, a 32-es főúton, a 17-es kilométer szelvénynél egy autó az árokba is borult. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint az ütközés következtében az egyik jármű az oldalára borult, valamint egy utas is beszorult, akit a jászberényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki. Jásznagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a Jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zala Karos, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Dr. Samuel Hahnemann tiszteletére hazánkban 3 homeopátiás szervezet, a Magyar Homeopátia Orvosi Egyesület együttműködésében, a Terápia Natura Alapítvánnyal és a Homeoterápiás Gyógyművészeti Társasággal rangos vándordíjat alapított. Az elismerést azon szakemberek kapják, akik kiemelkedő munkát végeznek vagy végeztek a homeopátia területén és elkötelezetten szolgálják a gyógyítás ügyét. Az idei évben is ünnepélyes keretek között a fővárosban került sor a díjak átadására, posztumusz díjjal ismerték el a munkáját a közelmúltban elhunyt, nagy tiszteletnek örvendő dr. Ördög János jászberényi szülész nőgyógyász homeopátiás orvosnak a holisztikus integratív gyógyászatban, illetve a szülészet nőgyógyászat és a holisztikus családtervezés terén végzett példamutató, emberközpontú homeopátiás munkásságáért. Bicikli lopás történt a napokban a Jászapáti vasútállomáson. A tulajdonosa lopást bejelentette a rendőrségen, valamint jelezte a közterület felügyelet felé is, bízva abban, hogy előkerül az eltűnt kerékpár. A Jászapáti közterület felügyelet munkatársai gyalogos járőrszolgálat közben figyeltek fel a leírásnak megfelelő kerékpárra, majd azonnal értesítették a rendőrséget. A lopott kerékpár rövid időn belül visszakerült jogos tulajdonosához. A közterület felügyelet felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az értékeik védelme érdekében használjanak megfelelő lakatot, gyanús eset észlelésekor pedig értesítsék a hatóságokat. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában 2 mérkőzést is játszott a Vasas Akadémiával a hétvégén. Az elsőn 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán, vasárnap pedig a fővárosban játszottak, ahol szintén alulmaradtak, így a 2 győztes mérkőzésig tartó párharcot a fővárosiak nyerték. A JKS-e a 11. helyért játszhat majd. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli délkeleti szele többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi 4-ek újjá születését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszkij jel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. A teherautó és a buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától 1 héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét és a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása. Jászberényi lánglovagok kaptak elismerést a tűzoltók napja alkalmából. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott, bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Május 4-e Szent Flórián a tűzoltók és a tüzes mesterségek védőszentjének a napja, a magyar tűzoltók ünnepe. E jeles alkalomból a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság díjakat adott át a kiváló jászkunsági tűzoltóknak. Megemlékeztek a szolgálat közben, vagy az azt követően elhunyt bajtársaikról is. Főigazgatói elismerésben részesült térségünkből Sárközi Ádám tűzoltó őrmester, a jászberényi hivatásos tűzoltó parancsnokság gépjárművezetője a tűzoltóság napja alkalmából elismerést kapott Homoki István jászberényi beosztott tűzoltó, Pozsonyi Lajos gépjárművezető. További jászberényi díjazottak Bátor Pál tűzoltó alezredes, a jászberényi katasztrófa védelmi kirendeltség iparbiztonsági felügyelője Horváth Attila, a jászberényi tűzoltóság gépjárművezetője, János Imre beosztott tűzoltó és Limbószki János szintén beosztott tűzoltó. Az elismerések átadás után Tóth István tűzoltó ezredes igazgató mondott köszöntőt, kiemelte, az ünnepségen résztvevők mellett nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik a rendezvény időpontjában is szolgálatukat teljesítik a vármegye tűzoltóságain. Az ezredes megköszönte a települési polgármestereknek is, hogy jutalmak formájában fejezték ki hálájukat és ismerték el a tűzoltók munkáját. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a jászberényi Szent István Sport általános iskola és gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lévi a főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a 4 testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében 3 országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A 3 napos látogatás során a jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Híreinkben sport! Szigetváron rendezték meg az U13-as birkózó női országos bajnokságot, ahol részt vett a jászberényi birkózó klub 2 sportolója is. Despot Dóra 50 kg-ban a 3. helyen végzett, Balázs Eszter pedig a 66 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett. Többnyire felhőtlen, napos időre számíthatunk. A déli délkeleti szelet többfele kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A NAV folytatja a házi pénztár ellenőrzéseket, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnöki jelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Folytatja a KKV-k házi pénztárállományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több százmilliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem költik be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrök tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Nincs szükség utazási korlátozásra a hantavírus miatt. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthonmaradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszum készségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszer záró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várják az érdeklődőket a Kossuth térre, az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Kicsi az esélye a hantavírus széleskörű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajón 3 meghaltak, 3 pedig megbetegedtek a ritka, rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony. A jelenleg a zöldfoki köztársaságban vesztegelő óceánjárón pedig már tartanak a járványügyi vizsgálatok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Trio FM.
2: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A NAV folytatja a házi pénztár ellenőrzéseket, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnöki jelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatósága tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrök tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik, éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: többiel sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: csatát én nyertem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dóró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi 4-ek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az Európai Politikai Közösség találkozóján Volodymyr Zelenszky jel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. A teherautó és a buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától 1 héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét és a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági